90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Rengetegen dönthetnek a kata mellett jövőre. Traumát átélt nőknek nyílt rendelő Budapesten. Tart az Ősz a tányéron program. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Akár 150 ezer vállalkozás választhatja jövőre a katás adózási formát. Ezek a pénzügyminisztérium számításai. 2027-ben ugyanis 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot. Így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az intézkedés erősítheti a kisvállalkozásokat, egy másik friss felmérés szerint pedig a vállalkozók fele az új kata mellett dönt majd. Ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten traumát átélt nők és gyerekek számára. Elsősorban azokat várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumájuk miatt nehezen fordulnak orvoshoz. A rendelőben jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják az ellátást. Eredményes volt a budapesti környezetipari kiállítás. 12 ország 100 kiállítója érkezett a fővárosba, és mintegy 3000 szakmai látogató vett részt a programokon a Hung Expo-n. A programok olyan sürgető problémákra koncentráltak, mint például a klímaváltozás, a vízbiztonság vagy a hulladékkezelés. A cél az volt, hogy bemutatkozhassanak a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halas tó szárad ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el. A kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a tartós vízhiány miatt sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni. Mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccább esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszárodásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszél, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető.
1: Borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Felszakadozik a felhőzet és ki is süthet a nap. Élénk, erős lehet az északnyugati szél. A hűvösséget követően délutánra akár 22 fokig is melegedhet a levegő. Nyugaton lesz melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb az idő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz, de kevesebb csapadékkal, több napsütéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod. Fehér.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Vaddisznók, őzek és szarvasok is felbukkantak a Velence környéki utakon. A korai sötétedés miatt most különösen fontos az óvatosság, hiszen a vadak és a hazafelé tartó autósok aktív időszaka egybeesik, és könnyen balesetet okozhatnak, hívja fel a figyelmet a velencei polgárőrség közösségi oldalán. Velence egyik különlegessége, hogy a természet szinte karnyújtástérre van a lakott területektől. Ez azonban azt is jelenti, hogy az erdőkben élő állatok időnként az utak közelébe, sőt akár a településen is megjelenhetnek. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Sárbogárdi, a Siófoki, a Székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos-Komáromi és Simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méretkorlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Nem finomkodott Német Péter a Budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból alig lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobbra az olló. Német Péter szavai alapján a DAB számára nem elsősorban az eredmény, hanem a játék képe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a FEOL. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem aktuális kihívásairól egyeztettek a helyi szakemberek és intézményvezetők a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, vagyis a KEF Dunaújvárosi ülésén. A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott az együttműködés fontossága. A szakemberek szerint a tapasztalatok rendszeres megosztása, a munkájuk összehangolása és a közös megoldások keresése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak. A megelőzés, a segítségnyújtás és a felépülés támogatása közös feladat, írja oldalán a Duna Online. Letért az úttestről és az árokba hajtott egy személygépkocsi Nagyvenyém határánál a 6219-es út 3-as kilométerénél. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a RAJ áramtalanította a járművet. Jelzések és saját adatok alapján a NAV szakemberei folyamatosan azonosítják és figyelemmel kísérik a szálas takarmányok piacán az utóbbi időben megjelent negatív jelenségeket. A NAV segít, támogat, figyelmeztet, de azokkal szemben szigorúan fellép, akik a hivatal figyelmeztetése ellenére továbbra is eltitkolják bevételüket, vagy más módon károsítják meg a közkasszát és a szálas takarmánypiac tisztességes vállalkozóit. A szabályok megismertetésében és betartásában is segítenek a Fejérvár megyei adózóknak is. Fontos leszögezni, hogy ha szálas takarmány, például széna, lucerna vagy szalma értékesítése üzletszerűen történik, az gazdasági tevékenységnek minősül. A Köfém Nyugdíjas Klub tagjai aktív szépkorú éveket választottak maguknak. Az idén 30 éves tánckar különleges műsorral ünnepelte meg a kerek évfordulót. A Köfém Művelődési Ház színház termében összegyűltek, Simon József igazgató köszöntötte őket. Beszédében elmondta, a támogatók nélkül nem működhetne a Nyugdíjas Klub, és külön büszke rá, hogy elődje Mazák Gyula felkarolta a kezdeményezést. Főleg megyei településeken lépnek fel, kiemelt eredményeket értek el. A Ki mit tudokon többször kapta kiemelt aranyminősítést. A 30 évvel ezelőtti csapatból sajnos már sokan nem élnek, de a mai 12-16 főből, vagyis 6-8 párból álló közösség tovább viszi a hírüket. Jótékonysági koncertet rendeznek vasárnap délután a Pentelei Szentháromság templomban. A Pentele Baráti Kör által szervezett hangverseny célja, hogy az önkéntes adományokkal a történelmi templomot támogassák. A koncert október 11-én vasárnap 17 órakor kezdődik, a közönséget pedig változatos, elsősorban népi és egyházzenei műsorral várják. A szervezők szerint a Pentelei Katolikus templom történelmi enteriőrje és kiváló akusztikája különleges környezetet biztosít a hangversenyhez. A koncertre minden érdeklődőt szeretettel várnak, a helyszínen pedig önkéntes adományokkal lehet hozzájárulni a templom javára, írja Duna Online. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén elsősen indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fokot mérhetünk.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 11-e van vasárnap, indul a Best hétvége, és természetesen az ébredés és a napindítás mellé hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem Mark Morrison a Return of the Mac-kel, a kezdés pedig Sean Paulé, a Get Busy-vel indulunk, rádiózzunk együtt egészen délig. Jó ébredést kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Robbie Williams-szel ébredhettünk, ez volt a Let Me Entertain You. A mai napon, október 11-e, vasárnap van, a névnaposok, a Brigitták, a születésnaposok között Cardi B-t, Luke Perryt és Matt Boomert köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Leány Gyermekek Világnapja, és 1975-ben a Saturday Night Live ekkor debutált az amerikai NBC csatornán. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan Mark Morrisons és a Return of the Mac, na meg most Justin Timberlake. Ez a Cry Me a River most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt Mark Morrison és a Return of the Mac. Akik autóban ülnek már ilyen korán reggel, azok most figyeljenek, ugyanis hozok pár infót az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen Érd és az M0-ás között kell figyelni. Letenye irányában felújítások miatt a külső és a belső sáv is elesett, így a forgalom a leálló sávra és a túloldal belső sávjára szorul. A főváros felé viszont sokkal barátságosabb a helyzet, ott a középső és a külső sáv áll rendelkezésre az autósok számára, így korán reggel, és hogyha bárkinek bármilyen infója lenne, azt tegye meg, hogy megosztja velem, és a többieknek fogom tolmácsolni. A telefon és Viber számunk 0620-55-55-155, és az ébresztést a következőkben majd Emi nem fogja megadni. Csak tartunk egy rövid szünetet, és a hírek után indítom is tőle a Lose Yourself.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyugat felől csökken a felhőzet, keleten még eső is lehet, 13 és 21 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A Magyar Közlönyben péntek este megjelent határozat szerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forint bírságot is kaphatnak. Tornádó pusztított pénteken Szicília nyugati részén. A Marsalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült, egy autó szakadékba zuhant, 2 embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot arra, hogy a forró nyár ősszel szélsőséges időjárási eseményeket idézhet elő Szicília szigetén. Karbantartás miatt a hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma még váltókat javítanak, síneket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetékeket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok ma éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak. Szapolyai János királyi jelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban. A rendezvényen ökumenikus istentiszteletet, történelmi előadást és filmvetítést is tartanak. Az érdeklődők megtekinthetik a Szent Korona másolatát déltől a múzeumban, délután 2 órától pedig a római katolikus templomban. A megemlékezés a mohácsi csata utáni eseményeket idézi fel, amikor Tokajban egyhangulag Szapolyai Jánost jelölték a magyar trónra. A mai programok ingyenesen látogathatók. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút őrizetbe vettek. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben. Lengyelországban a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő, és szobafestő bizonyítványt a fogva tartottak. A Párhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben 23 férfi fogva tartott zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogva tartottak számára. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Sárbogárdi, a Siófoki, a Székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm

0: és ne használják tovább. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti délkeleti felén elsősen indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, ez volt Szakács Gergő és a Képtelen. Adós vagyok még a mai reggel témáival, hát már mondom is, 7 óra után jön egy 9 éves kisfiú Rómából, aki a Mont Blancot hódította meg ennyi idős korába, ezt fogjuk egy kicsit körbejárni. Aztán 8 órakor pedig jön a Queen gitárosa Brian May és az ő véleménye a mesterséges intelligencia elterjedéséről, és azt mondta, hogy veszélyekre fog figyelmeztetni bennünket, úgyhogy jönnek a részletek erről is. Aztán 9 órakor a sportrovatban pedig Lamin Yamal jön, az aranylabdáról és a céljairól csináltak vele egy interjút, méghozzá egy francia lap, úgyhogy erről is hozok mindent, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az If I Told You That, Whitney Houston és George Michael közöse, a folytatás pedig Rosalie, ez az Everybody's Free most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a nap első témája jön. Egy 9 éves római kisfiú meghódította a Mont Blancot. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. 7 óra után többek között a hangulat felelős és az ébresztő felelős Sheryl Crow lesz. Az All I Wanna Do-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtás Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtás Intézetben 23 férfi fogvatartót zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Vaddisznók, őzek és szarvasok is felbukkantak a Velence környéki utakon. A korai sötétedés miatt most különösen fontos az óvatosság, hiszen a vadak és a hazafelé tartó autósok aktív időszaka egybeesik, és könnyen balesetet okozhatnak, hívja fel a figyelmet a Velencei Polgárőrség közösségi oldalán. Velence egyik különlegessége, hogy a természet szinte karnyújtásnyira van a lakott területektől. Ez azonban azt is jelenti, hogy az erdőkben élő állatok időnként az utak közelébe, sőt akár a településen is megjelenhetnek. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki, a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén elsősen indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy 9 éves kisfiú meghódította Mont Blancot, úgyhogy jönnek erről a részletek, no meg persze a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Simply Red, a kezdés pedig Sophie Alix Backstory, a Murder on Dance Floor-ral indulunk, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, október 11-e van vasárnap, rádiózzunk együtt, jó ébredést kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék, a mindössze 9 éves római kisfiú Leilo édesapjával közösen jutott el az Alpok 4807 méter magas csúcsára. A család és a helyi szakemberek szerint a kisfiú lehet a legfiatalabb ember, aki saját erejéből mászta meg a hegyet, így a teljesítménye világrekordnak számít. Fiatal kora ellenére a római srác már 3 éves kora óta hódol ennek a szenvedélynek, 5 évesen már megmászta az Apenninnek a legmagasabb csúcsát, a Grand Sassót és a Dolomitokban is rendszeresen túrázik, édesapja pedig maga tapasztalt alpinista, aki a Monteverestet is megvászta, valamint a K2-t. Elmondása szerint sosem erőltette fiára a hobbiát, az érdeklődés teljesen természetes módon alakult ki. A sikeres expedíciót mintegy 1000 méterrel lejjebb található Günther menedékházban ünnepelték meg. Leilo hihetetlen élménynek írta le az olasz sajtónak, hogy a lába alatt hever a világ, és egyszerre láthatta Olaszország, Franciaország és Svájc hegyeit. Le a karappar a kis fiatal hegymászó előtt, ilyen fiatalon a csúcson lenni hatalmas dolog. És hát jön egy olyan énekesnő a folytatásba, akivel folytatom az ébredést és a napindítást, aki szintén fiatal korában a csúcson volt, onnan le is hullott, ugyanis sajnos már nincsen közöttünk, de a dalai még mindig itt vannak, most az ébresztés Amy Winehouse-é, ez a Tears Dry on Their Own most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A manchesteri együttes az egyszerűen vörös, azaz a Simply Red ébresztett minket. Egyébként nem sokára útnak indulnak egy hatalmas nagy turnéra, jövőre júniusba, méghozzá Lisszabon lesz majd az első állomás, Portugália, úgyhogy ez vár a Simply Redre, és ha már útnak indulás, akkor ne feledkezzünk meg azokról, akik így korán reggel az utakat rólják, jön most nekik egy pár info.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Kecskemét előtt egy terelés teszi próbára a vezetők figyelmét. Kecskemét tél és Kunszállás közötti szakaszon Budapest felé haladva a belső és a túloldali belső sávra irányítják a forgalmat, mivel a külső és a leálló sáv teljesen le van zárva, a Röszke felé vezető oldalon pedig egy sávelhúzás után a külső és a leálló sáv járható. Pozitívum viszont, hogy a csomóponti ágak szabadon maradtak, így a pályára való felés lehajtás teljesen zökkenőmentesen működik. Zökkenőmentes utat kívánok mindenkinek a mai reggel, és hogyha bárkinek bármilyen infója lenne, amivel a többiek utazását tudja segíteni, akkor mondja el nekem a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155. Én tartok most egy rövid szünetet, aztán folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A Salt and Pepát hozom rögtön a hírek után a What a Man-nel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyugat felől csökken a felhőzet, keleten még eső is lehet, 13 és 21 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Szapolyai János királyi jelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban. A rendezvényen ökumenikus istentiszteletet, történelmi előadást és filmvetítést is tartanak. Az érdeklődők megtekinthetik a Szent Korona másolatát déltől a múzeumban, délután 2 órától pedig a római katolikus templomban. A megemlékezés a Mohácsi csata utáni eseményeket idézi fel, amikor Tokajban egyhangulag Szapolyai Jánost jelölték a magyar trónra. A mai programok ingyenesen látogathatók. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút őrizetbe vettek. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben. Lengyelországban a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A Magyar Közlönyben péntek este megjelent határozat szerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Közel 100 éves hagyományt élesztenek újjá Kecskeméten a Kirakat séta elnevezésű versennyel. A városban 18 üzlet kirakat a verseny a közönség szavazataiért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a helyi kereskedőkre és az ötletes kirakatok városképi szerepére. Szavazni október 18-áig lehet az üzleteknél elhelyezett QR kódok segítségével, vagy a Kirakat séta honlapján. A közönség szavazás és a szakmai zsűri értékelésének eredményét október 21-én hirdetik ki. Tornádó pusztított pénteken Szicília nyugati részén. A Marsalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült, egy autó szakadékba zuhant, 2 embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot arra, hogy a forró nyár ősszel szélsőséges időjárási eseményeket idézhet elő Szicília szigetén.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárt a sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna online oldalán. Nem finomkodott Németh Péter a budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból aligha lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobbra az olló. Németh Péter szavai alapján a DAB számára nem elsősorban az eredmény, hanem a játékképe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a FEOL. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógépen kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén elsősen indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fokot mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a Tükör, szép reggelt mindenkinek, október 11-e van vasárnap, a Lány Gyermekek Világnapja, a Saturday Night Live debütálása, ugyanis 1975-ben ezen a napon indult az amerikai NBC csatornán, a névnaposok a Brigitták, a születésnaposok között Cardi B-t, Luke Perry-t és Matt Boomer-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, 9 órakor a sportrovatban Lamine Yamal lesz terítéken, akivel készítettek egy interjút, elmondta a véleményét az aranylabdáról, és a céljai is középpontba kerültek, és a következő órába pedig a Queen gitárosa érkezik, van egy vehemens véleménye a mesterséges intelligenciával szembe, úgyhogy jön minden részlet hamarosan, na meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, itt lesz volna a Kings of Leon a You Somebody-val, na meg most a No Doubt, ez a Just the Girl, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, 8 óra után pedig jön Brian May, a Queen gitárosa, és van egy nagyon vehemens véleménye a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, az ébresztő felelősök között ott van Neo, a Because of You-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Nem finomkodott Németh Péter a Budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból alig lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobbra az olló. Németh Péter szavai alapján a DAB számára nem elsősorban az eredmény, hanem a játékképe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a FEOL. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki, a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simontornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított viszonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 200 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén elsősen indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan keletfelé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 11-e van, és ebben az órában a Queen gitárosának véleményéről lesz szó, ugyanis most a mesterséges intelligenciát ekészte, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Ed Sheerannel kezdünk, ez a Bad Habits, délig együtt rádiózunk.
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, Brian May következik. A Queen gitáros egy friss interjúban élesen bírálta a mesterséges intelligencia rohamléptekben történő fejlődését. Bár korábban az ipari forradalomhoz hasonló, elkerülhetetlen folyamatnak tartotta, mára úgy véli, hogy az emberiségnek azonnal és szigorúan ellenőrzés alá kell vennie a technológiát. May szerint a mesterséges intelligencia alapvető fenyegetés jelent, mivel eljöhet az a pont, amikor átveszi felettünk a hatalmat. Kiemelte, hogy a gépek valójában nem gondolkodnak, csupán meggyőzően utánozzák az embert, miközben mások munkáját másolják és lopják. A technológia terjedése kapcsán figyelmeztetett a nagyszabású dezinformáció terjedésre és a súlyos kibertámadások felgyorsulására, és hozzátette azt, hogy a hétköznapi felhasználók számára is lehetetlen a távolságtartás a mesterséges intelligencia használatától. Kíváncsian várom egyébként, hogy ez tényleg hozni fog valamilyen változást, hogy egyre többen támadják a mesterséges intelligenciát, vagy továbbra is úgy gondolják a vezetőink, hogy teret adnak a technológia ellenőrzetlen működésének, mert azért most már innen-onnan azért lehet hallani dolgokat, például állítólag most már egy full képet tud rólunk alkotni, és hogyha megkérdezzük, hogy azok alapján, amit kérdeztünk tőle, mi a véleménye rólunk, akkor bizony már elég szép információt tud összeállítani, aminek lehet egyébként ez volt a célja, mármint a kitalálók célja is, úgyhogy ez érdekes kérdés vett föl, arról nem is beszélve, hogy a művészetet roncsolja, legalábbis nagyon sok művész ezt állítja. Én viszont a reggelt nem roncsolom tovább ezzel, jönnek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Itt tesz velem a Red Hot Chili Peppers, az Under the Bridge-el, a folytatás meg Ne-Yo-Yé, ez a Because of You, ezzel ébredünk most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers ébresztett minket egy gyönyörű balladával az elmúlt 4 percben, ez volt az Under the Bridge, és nem is a hidakon, de az utakon mindenféleképpen. Most megnézzük, hogy mi újság.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ös autópályán ma reggel akad egy kis logikai feladvány Ócsa és az M0-ás között. A 22-es és a 30-as kilométer kőnél kiépült egy új terelés, ami tartogat némi izgalmat. A főváros felé haladva a külső sáv használható, plusz bónuszként a szembejövők belső sávja is. Röszke felé pedig a leálló sáv és a külső sáv jelenti a haladási irányt. Nagyon fontos, hogy aki az M0-ásra szeretne felhajtani, az nehogy átmenjen a szemközti oldalra, aki Budapest irányába megy, mert onnan nem lehet felhajtani az autóútra. Ha valaki ki akarná egészíteni az infoblokkomat, tegye nyugodtan, az SMS és Viber számunk 0620 55 55 155, de csörögni is lehet. Jó utat kívánok mindenkinek. Az anyósülésre pedig betoppan a rövid szünet után az OMC, a Ha a Bizarra, jövök majd a híreket követően.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugat felől csökken a felhőzet, keleten még eső is lehet, 13 és 21 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Szapolyai János királyi jelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban. A rendezvényen ökumenikus istentiszteletet, történelmi előadást és filmvetítést is tartanak. Az érdeklődők megtekinthetik a Szent Korona másolatát déltől a múzeumban, délután 2 órától pedig a római katolikus templomban. A megemlékezés a Mohácsi csata utáni eseményeket idézi fel, amikor Tokajban egyhangulag Szapolyai Jánost jelölték a magyar trónra. A mai programok ingyenesen látogathatók. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút őrizetbe vettek. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben. Lengyelországban a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt. Karbantartás miatt a hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma még váltókat javítanak, síneket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetékeket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok ma éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak. Közel 100 éves hagyományt élesztenek újjá Kecskeméten a Kirakat séta elnevezésű versennyel. A városban 18 üzlet kirakat a verseny a közönség szavazataiért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a helyi kereskedőkre és az ötletes kirakatok városképi szerepére. Szavazni október 18-áig lehet az üzleteknél elhelyezett QR kódok segítségével, vagy a Kirakat séta honlapján. A közönség szavazás és a szakmai zsűri értékelésének eredményét október 21-én hirdetik ki. Tornádó pusztított pénteken Szicília nyugati részén. A Marsalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült, egy autó szakadékba zuhant, 2 embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot arra, hogy a forró nyár ősszel szélsőséges időjárási eseményeket idézhet elő Szicília szigetén.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében Országszerte vehettek át, többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Párhalmai Országos Büntetésvégrehajtás Intézetben 23 férfi fogvatartott zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna online oldalán. Nem finomkodott Németh Péter a budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból alig lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobbra az olló. Németh Péter szavai alapján a DAB számára nem elsősorban az eredmény, hanem a játékképe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a Feol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén elsősen indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zené. Geszti Petiék ébresztettek minket Péterfi Borival, ez volt a Csak te meg én. A mai napon a névnaposok a Brigitták, a születésnaposok között Cardi B-t, Luke Perryt és Matt Boomert köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, mert hogy egyébként október 11-e van vasárnap, a Leány Gyermekek Világnapja. Ezen a napon 1968-ban lőtték fel az Apollo 7-et az űrbe, és ezen a napon indították útnak az első három személyes amerikai űrhajót ezzel. És 1975-ben pedig debütált az NBC csatornán a Saturday Night Live, ami elhozta a show műsorok korát a tévézés történetében. Én pedig a legjobb zenéket hozom el, méghozzá az ébredés és a napindítás mellé, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül szemezgetek most is, itt lesz velem a Depeche Mode hamarosan a Free Love-val, a folytatás pedig a Backstreet Boys-é, ez a Quit Playing Games With My Heart most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportrovat következik Lamin Yamallal, aki most egy francia lapnak adott egy interjút és beszélt az aranylabdáról, valamint a céljairól. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem David Guetta, a Just a Little More Love-val érkezik majd. Just a little more love, just a little more.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki, a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen. Vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén elsősen indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan keletfelé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És a sportrovatban Lamine Yamal, aki egy francia lapnak adott interjút, beszélt az aranylabdáról és a céljairól. És természetesen ezek mellett a legjobb zenéket hozom a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, elmúlt 9, október 11-e van. Az ébredés és a napindítás felelős ebben az órában. Például a Night Cravers csapata lesz a Push the Feeling, onnal a kezdés pedig a Black Eyed Peas-é.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, egy hatalmas nagy felütés a sportrovatban. Ha megnyerem, még legalább ötöt akarok, mondta Lamine Yamal az aranylabdáról és a céljairól. A Barcelona 19 éves világbajnok támadója egy francia lapnak adott interjút. Azt mondta, hogy a legutóbbi díjátadón hatalmas nagy sikernek élte meg, hogy 18 évesen a második helyen tudott végezni a szavazáson. Úgy véli, hogy a legnagyobb értéke az egyedi játékstílusa, amely szórakoztatja a nézőket, emellett friss világbajnoki cím is jelentősen növeli az esélyeit az idei gálán. Ugyanakkor maximális tisztelettel adózik egy olyan vetélytársnak, mint például Messi vagy Rodri. Kiemelte, hogy minden versenyszituációban nyerni akar, és hozzátette, hogy ha idén nem nyeri meg a díjat, akkor jövőre biztos, hogy szeretné hazavinni, és legalább ötöt szeretne belőle szerezni. Úgy néz ki, hogy nagyon sikerre éhes Lamine Yamal, és szerintem ez biztos, hogy a csúcsig fogja őt repíteni. A BL álmokról is beszélt, és azt mondta, hogy elismeri, hogy a csapat még fiatal, utalva a 2025-ös Inter elleni elődöntőbeli tapasztalatlanságukra, de Dembélé párizsi sikerei rendkívül motiválják, és azt az egész keret elszánt, hogy bejussanak idén a madridi fináléba. Ez tehát Lamine Yamal véleménye az aranylabdáról és a céljairól. Sok sikert kívánunk neki, én pedig hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem David Guetta a Just a Little More Love-val, ha már egy francia napilapról volt szó, akkor legyen egy francia superstar DJ. Most viszont a Stars on 45-val megyünk tovább. Jön az If You Could, Read My Mind.

0: Best FM a legjobb zenék, a Push the Feeling On és a Night Cravers. Ezt a leadet nagyon sokan ellopták, köztük Pitbull is. Szép napot kívánok mindenkinek, és aki az autóban ül, az most figyeljen, ugyanis jön pár info az úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Kisebb aszfalt feladvány vár az M1-esen közlekedőkre, de ezt már megszokhattuk a munkálatok miatt. Tatabánya és Budapest között sűrű terelések, sávelhúzások és a túloldalra átvezetett sávok adják a ritmust, bár a főváros felé egy szakaszon már a vadonatúj pályán lehet haladni. És azt még hozzátenném a saját tapasztalataim alapján, hogy nem nagyon tartják be a 80-as korlátozást az emberek, és rengeteg új trafipaxot helyeztek ki ezen a szakaszon, úgyhogy érdemes figyelni és nem sodródni az árral, és természetesen, hogyha bárki ki akarná egészíteni az infoblokkomat, tegye, telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, jó utat mindenkinek, útitársként pedig a legjobb zenék közül válogattam, itt lesz velem a Baha Man, szól majd a Who Let the Dogs Out, a folytatás pedig Tom Novi, most itt a Best-en. We'll be right back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 10 óra után jön a Best hétvége, dübörögnek a legjobb zenék, nem fogunk unatkozni, például Desrinek köszönhetően, ugyanis a You Gotta Be-vel érkezik majd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyugat felől csökken a felhőzet, keleten még eső is lehet, 13 és 21 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A kistelepülési boltok fennmaradását is veszélyeztetheti a tervezett vagyonadó, az AFEOSZKOP szövetség szerint. Az érdekképviselet arra figyelmeztet, hogy az új adóteher visszafoghatja a hazai tulajdonú kereskedelmi vállalkozások fejlesztéseit, és akár üzletbezárásokhoz is vezethet. Ezért azt javasolják, hogy a működést szolgáló vagyon elemek mentesüljenek az adó alól, annak bevezetése pedig fokozatos legyen. A KOP országszerte mintegy 2100 üzletet működtet, és 879 településen az egyetlen helyi bevásárlási lehetőséget biztosítja. Közel 100 éves hagyományt élesztenek újjá Kecskeméten a Kirakat séta elnevezésű versennyel. A városban 18 üzlet kirakat a verseng a közönség szavazataiért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a helyi kereskedőkre és az ötletes kirakatok városképi szerepére. Szavazni október 18-áig lehet az üzleteknél elhelyezett QR kódok segítségével, vagy a Kirakat séta honlapján. A közönség szavazás és a szakmai zsűri értékelésének eredményét október 21-én hirdetik ki. Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt növekvő üzemanyagárak jelentősen rontották az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. A lengyel hatóságok eddig internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút őrizetbe vettek. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben. Lengyelországban a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos volt.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek, a Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki, a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méretkorlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna online oldalán. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógépen kiállított viszonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén elsősen indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszabadozik majd a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 11-e van, vasárnap, és indítom a legjobb zenéket, ezzel együtt pedig a Best hétvége is indul. Itt lesz hangulatfelelősként Armand van Helden a My My Mine-nal, a kezdés pedig Jerry Halliwell-é, ez a Mexico Latino, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Halott pénz és a Dobban. Szép napot kívánok mindenkinek. Október 11-e van vasárnap, a névnaposok a Brigitták, a születésnaposok között pedig Cardi B-t, Luke Perry-t és Mac Damont köszönhetem. Matt Bummert köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a lánygyermekek világnapja, és 1968-ban ezen a napon lőtték fel a NASA első három személyes amerikai űrhajóját, azaz az Apollo 7-et. 1975-ben pedig az NBC csatornán debütált a legendás humoros sketch műsor, a Saturday Night Live. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt, legyen szó autóban ülésről, konyhában állásról, vagy munkáról. Mindenkit fogok szórakoztatni most a TLC-vel, jön a No Scrubs most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az NSYNC és az I Want Your Back, és mielőtt tovább mennénk, jöjjön pár info az úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az egyes főúton bekerült egy-két extra lassító az úti tervbe. Török Bálintnál egy hídépítés miatt kell sávelhúzásra és sebességkorlátozásra számítani a 10-es kilométernél, Tatabánya centrumnál pedig egy zajvédőfal építése teszi szorosabbá a haladást. Az útszűkület egészen november végéig az útrésze marad, így óvatos tempó és a figyelem errefelé is erősen ajánlott. Ha valaki megosztana bármilyen infót velem, azt tegye nyugodtan, a telefon és Viber szám 0620-5555-155. Egy lélegzetvételnyi szünet következik, aztán megyünk tovább a legjobb zenékkel, Tomból a Best hétvége, méghozzá Destiny's Child-dal, az Independent Woman érkezik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 11 óra után pedig természetesen jövök még a legjobb zenékkel. Az utolsó közös órán következik, amiben a hangulat felelősök között ott van Gádzsó, a Best FM Múcsóval érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ismét teljes körűen intézhetik földgázügyeiket az MVM ügyfelei. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A rendszer átállás után ismét használható Fejér megyében is a személyes és telefonos ügyfélszolgálat, valamint az MVM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása. Újra lehetőség van többek között az online bankkártyás fizetésre, az egyenleg lekérdezésére, a mérőállás diktálására, és az előre fizetős gázórák feltöltésére ismét intézhető a szerződéskötés, illetve a szerződéses adatok módosítása. Az MVM ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a karbantartási időszakot követő első gázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. A szolgáltató megkezdi az átállást, mert elmaradt csoportos beszedések feldolgozását is, ezért az érintett ügyfeleknek érdemes gondoskodniuk arról, hogy a számla kiegyenlítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és terhelési limit is megfelelő legyen. Az elmúlt évben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna online oldalán. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Holnap a meteorológusok szerint a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül majd. Hajnalban 2 és 11, délután 15 és 19 fok között várható a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Az emberek többsége kemény fellépést vár a száguldozókkal szemben. Egyre nagyobb divat a futás, Dél-Olaszországot megtépázta az ítéletidő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, hogy néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig magukat az egyenruhát viselőket is bevonták. Az állomány tagjai pénteken 383 mintadarabot véleményezhettek, köztük polárpulóvereket, taktikai kesztyüket és napszemüvegeket. A szavazás után a kiválasztott ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indulhat a közbeszerzés. Az új téli egyenruhákat 2027. decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028. júniusától több ütemben kaphatják meg a rendőrök. 14 táv közül választhatnak az indulók a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Ezen a hétvégén közel 40 ezeren sportolnak a fővárosban. Az ország minden pontjáról érkeztek, illetve érkeznek futók, és 121 nemzet képviselteti magát az eseményen. A futás népszerűségéről Kocsis Árpád, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
4: Hát egy fontos tényező, hogy szerintem divat lett. Mindig jönnek újak, jönnek a fiatalok. Rengeteg idős kapcsolódik be a mozgásba, aki soha nem sportol, de nyugdíj környékén vagy nyugdíjas kora után elkezd gyalogolni, akár futni is. Benne van a mai magyar köztudatban, hogy egy egészséges, teljes élethez a mozgás valamilyen formája hozzátartozik. Aki egyszer ott volt, az lehet, hogy nem akar minden héten és minden hónapban, de évente egyszer, kétszer, háromszor biztos, hogy szeretné ismét átélni ezt az óriási élményt.
3: Heves zivatarok pusztítanak Dél-Olaszországban, az özönvízszerű esőzések áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak, több út járhatatlanná vált, Kalabriában autókat sodort a tengerbe az ár, Szicíliában pedig tornádók rongáltak meg épületeket. Szakadozik, csökken a felhőzet az ország keleti-délkeleti felén, a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk helyenként erős lesz a szél. A csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap a hajnali ködfoltok feloszlanak, utána változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 2 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az utolsó közös óránk következik, ami a mai napot illeti. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 11-e van, vasárnap, és természetesen a beszéd vége dübörög tovább a legjobb zenékkel. Itt lesz hangulat felelősként majd a Tankcsapda, a Pesten megjelent Istennel, a Take That is énekel majd, a Relight My Fire-t hozom, a kezdés pedig Jennifer Lopez-é.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tankcsapda és a Pesten megjelent Isten. Hát a következő előadó az nálunk biztos, hogy nem fog megjelenni, sőt Európában se, mert egyébként Amerikában turnézik és a mai napig aktív, de mi itt egyébként nagyon szeretjük azt a tevékenységet, amit a 90-es években folytatott. Mist, aki kíváncsi rá, az november 23-án New Yorkban leseti meg. Jön Sophie B. Hawkins és a Right Beside You most a Best Rap.

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Lighthouse Family és a Hi, szép napot kívánok mindenkinek. Október 11-e van vasárnap, a születésnaposok között Cardi B-t, Luke Perry-t és Matt Boomer-t köszönhetem, a névnaposok pedig a Brigitták, Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a leánygyermekek világnapja, és 1975-ben ezen a napon indult el az NBC csatornán a legendás humoros sketch műsor, a Saturday Night Live, amit természetesen itt Magyarországon is másoltak és inspirálódtak belőle, egy hatalmas show műsorról van egyébként szó, ami a mai napig fut. A legjobb zenék is futnak majd hamarosan tovább, csak jön egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Sheryl Crow, a Five for This Love-val érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

girl. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Szóló Király Viktortól, nekem annyi időm maradt, hogy elbúcsúzzak, ugyanis B. Németh Dia jön, övé a délután, egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori volt idáig. Mindenkinek kívánok csodaszép vasárnap délutánt a Bestel, és jó étvágyat az ebédhez, utoljára a Magna Cum Laude-t indítom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A rendszer átállás után ismét használható Fejér megyében is a személyes és telefonos ügyfélszolgálat, valamint az MVM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása. Újra lehetőség van többek között az online bankkártyás fizetésre, az egyenleg lekérdezésére, a mérőállás diktálására, és az előre fizetős gázórák feltöltésére ismét intézhető a szerződéskötés, illetve a szerződéses adatok módosítása. Az MVM ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a karbantartási időszakot követő első gázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. A szolgáltató megkezdi az átállást, mert elmaradt csoportos beszedések feldolgozását is, ezért az érintett ügyfeleknek érdemes gondoskodniuk arról, hogy a számla kiegyenlítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és terhelési limit is megfelelő legyen. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki, a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna online oldalán. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén elsősen indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Még tart a rendőrségi akció az utakon. Rakétatámadás érte a riádi repteret. Magyar ritmikus gimnasztika érmek születtek Zágrábban. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelemelterelés is veszélyes helyzetet teremthet. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
4: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közvetjelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása, vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
3: Legalább 12 ember meghalt, több mint 300-an pedig megsérültek egy rakétatámadásban Szaúd-Arábia fővárosában. A jemeni huszi Shahedok ballisztikus rakétája Riád nemzetközi repülőterének egyik termináljába csapódott. A repteret határozatlan időre lezárták, számos járatot töröltek. Donald Trump amerikai elnök katonai válaszlépéseket helyezett kilátásba, Szaúd-Arábia pedig megtorló légi csapásokat indított Jemenben. Halálra mart egy férfit egy tigris egy angliai vadasparkban. A látogató a tigrisek számára elkerített területre jutott be, ahol az egyik nagy macska megtámadta. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség kiürítette a Yorkshire Wildlife Parkot, amely a hétvége hátra lévő részére bezárt. Három érmet nyert Pignicki Fanni a zágrábi nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyen. A magyar válogatott kiválósága az Aura Cupon egyéni összetettben ezüstérmes lett, karikával és szalaggal pedig bronzérmet szerzett. Pignicki mind a négyszerrel döntőbe jutott. A háromnapos viadal után úgy értékelt, hogy gyakorlatai folyamatosan javulnak, bár a döntőkben a fáradtság miatt több hiba is becsúszott. A magyar tornász legközelebb az egy hét múlva esedékes Magyar Kupán, majd november 7-én a mesterfokú bajnokságon versenyzik majd. Lassan mindenhol kiderül az ég, napos időnk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható, de a tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő este 6 és 14 fok valószínű. Hajnalra a keleti észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati-délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően gomoly felhős, napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Október 11-e van, 12 óra után járunk néhány perccel, én Béni Meddia vagyok. Jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, és nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek a folytatásban is. Gondoskodtam a legjobb zenékről, úgyhogy hozom hamarosan a Savage Garden-dalát, jön az I Want You, itt lesz Cisco, és most pedig a Deep Swing-el indítok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék, 13 és 20 fok közötti értékeket mutatnak most a hőmérők az ország nagy részén. Holnap egyébként általában gyengén vagy közepesen felhőségre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. Az észak-észak-nyugati szelet élénk lökések kísérhetik, és az előrejelzések szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakulhat.
1: Best FM! Best FM! A legjobb zenék.
2: He's letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk a délutánt. A kettes főúton például Récsáktól egészen Hont térségéig az 56-os és a 78-as kilométer között a meglévő kábelhálózat korszerűsítésén dolgoznak. A munkavégzés helyszínén útszükület mellett jelzőrös irányítással halad a forgalom. Aztán a 6-os főúton Darány térségében a 254-es kilométernél aszfaltoznak, mindkét irányban útszükület mellett dolgoznak. A 25-ös főúton Kerecsend térségében a 3-as és a 4-es kilométer között burkolatjavítás miatt félpályás lezárásra, illetve jelzőrös irányításra kell számítani. Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4 sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot. Vigyázva, óvatosan közlekedjünk arra felé is. 0620 55 55 155, ez a hívható SMS és Viber számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon kellemes hétvégét és vidám vasárnap délutánt kívánok mindenkinek itt az egy óra, úgyhogy most meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Én pedig már bekészítettem a következő órára is a legjobb zenéket, köztük szól majd Bob Sinclair dala is. Jön a Love Generation, és itt lesz Michael Bublé egy régi-régi nagy sikerével. Ezzel folytatjuk azonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ismét teljes körűen intézhetik földgázügyeiket az MBM ügyfelei. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A rendszer átállás után ismét használható Fejér megyében is a személyes és telefonos ügyfélszolgálat, valamint az MBM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása. Újra lehetőség van többek között az online bankkártyás fizetésre, az egyenleg lekérdezésére, a mérőállás diktálására, és az előre fizetős gázórák feltöltésére ismét intézhető a szerződéskötés, illetve a szerződéses adatok módosítása. Az MVM ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a karbantartási időszakot követő első gázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. A szolgáltató megkezdi az átállás miatt elmaradt csoportos beszedések feldolgozását is, ezért az érintett ügyfeleknek érdemes gondoskodniuk arról, hogy a számla kiegyenlítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és terhelési limit is megfelelő legyen. Az elmúlt évben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott zárta a sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették születi gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén elsősen indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Kiadós eső söpört végig az országon, nem mindegy, hogy égetjük el a lehullott faleveleket. Ma is zárva tart a déli pályaudvar. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Budapesten esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában. A Hungaromet adatai szerint a fővárosban csaknem 53 milliliter csapadékot mértek. Jelentős mennyiségű eső hullott a Balatonnál is, ahol helyenként 43 millilitert regisztráltak. A Mecsek térségében, valamint a Szeged és Debrecen közötti sávban is 30 milliliter körüli csapadék esett. Az északnyugati ország rész viszont szinte teljesen kimaradt az esőzésből. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról, az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet.
5: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
4: Súlyos áradás pusztított Nepál középső részén, a Katmandútól mintegy 100 kilométerre fekvő Gorka közelében legalább mintegy 40 házat és két hidat sodort el a víz. A hatóságok a helyieket és a turistákat is felszólították a veszélyeztetett területek elhagyására. A hadsereg eddig 6 embert mentett ki, a mentésbe helikoptereket is bevontak. A katasztrófát feltehetően földcsúszamlás okozta, amely eltorlaszolta a Budi-Gandaki folyót. Ma sem indulnak és nem is érkeznek vonatok a déli pályaudvarra. A vonatok többsége Kelenföldig viszi az utasokat, onnan a BKK járatai mellett MÁV buszokkal lehet elérni a délit. Karbantartás miatt zárták le a hétvégére a pályaudvart. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul, de a tartósan felhős, csapadékos keleti tájakon ennél hűvösebb lehet. Estétől nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok kialakulhatnak. Késő este 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Hajnalra keleten és északkeleten köd képződhet, holnap pedig a felhők mellett ismét több órás napsütés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A Best FM-en dübörögnek a legjobb zenék a folytatásban is. Szép napot mindenkinek, elhagytuk az egy órát. Folytatódik a vasárnapi Best délután velem Béni Mediával és Michael Bublé-val, az ötszörös Grammy-díjas kanadai olasz jazz és pop énekes dalszerzővel, akinek egy esküvői fellépésen kezdődött a karrierje. Ott figyeltek fel rá.

Bestefem a legjobb zenék, a reggeli zuhany frissít, élénkít, segít felébredni, és sokak számára elengedhetetlen része a napindításnak. Ősszel azonban a bőr szempontjából az esti zuhanyzás előnyösebb. A nap folyamán ugye a bőrünk rengeteg szennyeződéssel, porral, allergénnel és környezeti irritáló anyaggal találkozik, amelyek a felszínen megtapadnak. Ha ezekkel együtt fekszünk le, a bőr regenerációja nehezebbé válik, a pórusok könnyebben eltömődnek, és a bőr vízvesztése is fokozódik a szakértők szerint. Az esti zuhanyzás tehát bőrregeneráció szempontból előnyösebb. Segít megtisztítani a felszínt, előkészíti a bőrt az éjszakai hidratálásra, és támogatja a természetes megújulási folyamatokat. A forró víz csábítása ugye ilyenkor különösen erős, hiszen a hideg reggelek és esték szinte ösztönösen arra késztetnek, hogy a lehető legmelegebb víz alá álljunk. Na most a bőr azonban nem kedveli ezt a hirtelen hőterhelést. A túl meleg víz kitágítja az ereket, fokozza a bőr kipirosodását, és olyan stressz reakciót vált ki a szakértők szerint, amely hosszú távon rontja a bőr állapotát. A langyos víz ezzel szemben kíméletes, nem bontja meg a bőrvédő rétegét, és lehetővé teszi, hogy a zuhanyzás valóban frissítő, regeneráló élmény legyen. A vízhőmérséklet mellett az időtartam is fontos, a rövidebb 8-10 perces zuhanyzás sokkal kedvezőbb a bőr számára, mint a hosszú forró gőzben töltött percek. Tehát a túl forró víz ugyanis gyorsan leoldja a bőr természetes olajait, amelyek ilyenkor amúgy is csökkent mennyiségben állnak a rendelkezésre. Ez a folyamat a bőr kiszáradásához, irritációhoz, sőt akár mikrogyulladásokhoz is vezethet a szakértők szerint, amelyek tovább gyengítik a védekező képességet. Bár én most egy kicsit ellentmondok a szakértőknek, szerintem nincs is jobb nagy hidegben egy jó forró zuhanynál, de hát kinek mi esik jól. Egy azonban biztos, továbbra is a legjobb zenéket hallgatjuk itt a Best FM-en, a 90-es, na meg a 2000-es évek kedvenceit. Let's go, girls!

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M70-es autópályán az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. Nagyon kell figyelni. A forgalom sávelhúzással a külső és a leállósávon halad. Az M76-os autóúton garanciális munkákat végeznek, ezért Balatonszentgyörgy térségében a 4-es és a 8-es kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya felé vezető oldalon október elejéig lezárták. Terelőútként Balaton-Szentgyörgy és a 71-es főúti körforgalom között a 76-os főutat jelölték ki. Aztán az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében új csomópontot építenek, így az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M85-ös autóúton pedig Sopron térségében a 88-as és a 92-es kilométer közötti alagút láncban mindkét irányban karbantartási munkákat végeznek, ezért le is zárják a forgalom elől, úgyhogy ott is figyelni kell. Aki pedig az 1-es főúton halad Török Bálintnál, a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra számítson. Az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszűkület lassítja a közlekedést. Szőnyátkelési szakaszán a 82-es kilométernél pedig egy műszaki hibás jármű veszteg el a félútpályát elfoglalva. Óvatosan, arrafelé is jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legszuperebb slágereket hallgatjuk a 90-es, nem a 2000-es évekből. Jönnek most a legfrissebb hírek itt a 2 óra, aztán ropogunk tovább például Kohánszki Roy és Hentz Gábor Biga közösével.
2: Minden kis bánatom, tenyeremből szórhatom szert a széjjel.
1: Ez lesz a Minden kis bánatom, és Aura Dion is itt lesz hamarosan. Vele folytatjuk a délutánt pár perc múlva, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ismét teljes körűen intézhetik földgázügyeiket az MBM ügyfelei. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A rendszer átállás után ismét használható Fejér megyében is a személyes és telefonos ügyfélszolgálat, valamint az MVM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása. Újra lehetőség van többek között az online bankkártyás fizetésre, az egyenleg lekérdezésére, a mérőállás diktálására és az előre fizetős gázórák feltöltésére. Ismét intézhető a szerződéskötés, illetve a szerződéses adatok módosítása. Az MVM ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a karbantartási időszakot követő első gázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. A szolgáltató megkezdi az átállás miatt elmaradt csoportos beszedések feldolgozását is, ezért az érintett ügyfeleknek érdemes gondoskodniuk arról, hogy a számla kiegyenlítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és terhelési limit is megfelelő legyen. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Nem finomkodott Németh Péter a budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból alig ha lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobbra az olló. Németh Péter szavai alapján a DAB számára nem elsősorban az eredmény, hanem a játékképe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén elsősen indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Hosszú távon is károsíthatta az erdőket a szárazság. Két településen tartanak ma választást, ókori vízvezetéket tártak fel Jeruzsálemnél. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szinte teljesen elmarad az idei őszi gomba szezon Magyarországon. A rendkívüli aszály miatt már eddig is alig termett gomba az erdőkben, a talajból pedig 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vógő János gombaszakértő szerint a probléma jóval túlmutat egyetlen rossz szezonon. A tartó szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezhetjük.
5: Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
4: Több helyen is 40 mm-nél több eső hullott a Balaton térségében az elmúlt 24 órában. A legtöbbet Balatonkenesén mérték, ahol 43 mm esett, közölte a Hungaromet. Budapesten 29 mm-t regisztráltak, míg a Mecsek környékén, valamint a Szeged és Debrecen közötti sávban többfelé 30 mm körül alakult a csapadék mennyisége. Az északnyugati ország rész viszont szinte teljesen kimaradt az esőből, Sopron térségében mindössze 1,1 mm hullott. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén a képviselőtestület feloszlása miatt polgármestert és 4 képviselőt választanak. A település vezetői posztért 3-ban, a képviselői helyekért 18-an indulnak, valamennyien függetlenként. A Nógrád megyei Pásztón a korábbi polgármester egészségi okokból lemondott, ott emiatt szavaznak. Itt 3 független jelölt közül választhat a több mint 7000 helybéli. Romonyán német nemzetiségi képviselőt választanak. A szavazókörök este 7 órakor zárnak. 2000 éves vízvezeték 300 méteres szakaszát tárták fel izraeli régészek Jeruzsálem határában. Az ókori rendszer mintegy 21 kilométeren át szivattyúk nélkül szállította a forrásvizet a templomhegyre. A gondosan kialakított csatornát időszakosan még 100 éve is használták. A leletet megőrzik és beépítik a tervezett új városnegyed bejáratába. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás, délen délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, kettől több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel, ez a vasárnapi Best délután, én Béni Meddia vagyok, most pedig jöjjön egy többszörös dán zenei díjas pop és folk énekesnő, valamint dalszerző, leginkább a 2010-es évek elejének fülbe mászó világslágereiről, egyedi divas stílusáról és az akusztikus és elektronikus elemeket ötvöző zenéiről ismert.
0: Best

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

FM legjobb zenékmus pedig jön Jerry Halliwell szóló karrierjének első dala, miután kilépett a Spice Girls csapatból. A Look at Me ugye egy kicsit játékos, kicsit odaszúró szám, amiben Jerry a hírnévről és saját magáról mesél, nem is akárhogyan. A klipben talán sokan emlékeznek rá, többféle szerepben is feltűnik, és ezzel is megmutatja, hogy több arca van, mint ahogy ezt sokan gondolnák. Ez a dal volt az első nagy lépés afelé, hogy önálló előadóként is komolyan vegyék. Következik tehát Jerry Halliwell és a Look at Me, itt a Best FM-en.

0: Budapesti híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Útinfokkal folytatjuk. Az M7-esen például új terelés épült a Budapest felé vezető oldalon, a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elején időben érdemes lassítani és figyelmesen sávot váltani. A korlátozás főleg a reggeli csúcsban okozhat számottevő lassulást, torlódást. Az Újhegyi Völgyhídon egyébként a Budapest felé vezető oldalon a 173-as és a 171-es kilométer között a belső sávot lezárták, az M43-as autópályán pedig mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt, a Csanádpalota határ felé vezető oldalon, a 8-es kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópontban a fel- és lehajtó ágat lezárták, a javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik az autósoknak. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, nagyon gyorsan megy az idő, hiszen mindjárt 3 óra van, ami azt is jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek. A következő órát pedig a 2000-es évek egyik nagy tini báványa Avril Lavigne indítja a Girlfriend-del, úgyhogy jó lesz. És hogyha már az időt említettem, hát akkor hallgassuk is meg a Jetlag dalát. Ez már a Repül az idő, itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartót zárt a sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki, a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen, vízsugarakkal és kézi szerszámokkal fékezték meg a lángokat. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Holnap a meteorológusok szerint a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül majd. Hajnalban 2 és 11, délután 15 és 19 fok között várható a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És ma is együtt szórakozunk 3,5 órán keresztül dunaújvárosi hallgatók itt a 93.1 Best FM-en. A mikrofon mögött Mollek csongor, akárhogy számoljuk egészen este 6-ig. Remélem pihéznek a legtöbben, legalábbis betervezték a pihenést, akár majd későbbre. Avril Lavigne indítja az órát, és szól egy tempós dal. Ez a Girlfriend.
0: 93.1 Best FM.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék, mindenkit szeretettel köszöntök Dunaújvárosból és a környékünkről. A nevem Oleg Csongor, és dolgozunk azon, hogy tartalmas legyen a vasárnap délután. Ünnepelünk egyet, október 11-e van, Brigitta a névnapos. Hölgyeim, nagyon boldog névnapot, a szülinaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. Nézzük, hogy mik történtek október 11-én csak jó pár évvel ezelőtt. 46 éve Leonid Popov és Valeri Yumin szovjet űrhajósok világrekordot állítottak fel, azzal, hogy 184 napot töltöttek az űrben. És 25 éve átadták az újjáépített Mária Valéria hidat, Párkány és Esztergom között. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 91 esztendeje született, Ferdinándi György, író, költő, kritikus, irodalomtörténész, egyetemi tanár. És 108 éve látott napvilágot Ván György, bemondó, aki a tévéhíradó meghatározó hangja volt 1945 és 62 között. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban is a környékünkön. Zenél most a Backstreet Boys, és szól a We've Got It Going On. Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en közlekedjen mindenki szabályosan, és balesetmentes kilométereket kívánok az úton lévőknek, Dunói Veresi autósok. A 64-esen végzik a közműépítési munkálatokat még október 20-áig minimum, Simontornya Enyhing másodrendű főúton, a 0-as kilométernél. Aztán az Újsolti bekötő úton még számítani kell fennakadásra vasúti átjáró építési munkálatai miatt az 52-124-esen, itt is az elejéről, a 0-as kilométerről van szó. És a Makádi bekötő úton is aktuális az útkarbantartási munkálat az 51-112-esen, a 4-es és a 8-as kilométer között. Útszűkület miatt nem kell meglepődni. Jelezhetik, ha akad egyéb tapasztalat utakkal összefüggésben, 30-as 74-74-777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Zenél most a Besten a Take That, és indítom a Babe című slágerüket.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hol pontosan? Itt a 93.1 Best FM-en. Az első közös óránk végéhez érünk lassan-lassan, és indul egy újabb felvonás, kedves dunai városi hallgatók. Pihentető délutánt vasárnapra mindenkinek. A mikrofon mögött Molek Csongor és Sophie Alice Baxter énekel mindjárt. Tőle szól ez a dal, a Get Over You.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugat felől csökken a felhőzet, keleten még eső is lehet, 13 és 21 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter. Pósfai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Három balkáni ország közösen jelölné a Prespató térségét az UNESCO világörökségi listájára. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia képviselői pénteken egyeztettek a kezdeményezésről, amelynek célja a térség természeti és kulturális értékeinek megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a jelölés előkészítését. A három ország határán fekvő tóvidék különösen gazdag madárvilágáról ismert, és a Balkán egyik legjelentősebb természetvédelmi területe. Az év végéig meg kell állapodni az EU következő hosszú távú költségvetéséről, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa hozzátette, közös beruházásokra lesz szükség a kutatás, a mesterséges intelligencia és a védelem területén. Emellett Ukrajna további támogatását és az uniós határok hatékonyabb védelmét is szorgalmazta a politikus. Áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forint bírságot is kaphatnak. Híreink végén az időjárásról. Ma az ország nagy részén fokozatosan javul az idő. A Dunántúlon és a középső tájakon egyre hosszabb napos időszakokra számíthatunk, míg keleten és délkeleten több felhő zavarhatja a napsütést, és esőzápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A délutáni órákban 13 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek így vasárnapra, kedves dunaújvárosi hallgatók. Remélem velünk tartanak jó sokan itt a 93.1 Best FM-en. Az én nevem Molek Csongor, és hozom még a hasznos jukókat, mellette pedig hallgatjuk a kedvenc dalokat a 90-es évekből és a 2000-es évekből. Szokás szerint énekel Sophie Alice Baxter, ez a Get Over You.
0: 93.1 Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, üdv mindenkinek, Dunói Városi hallgatók, a nevem Molek Csongor, és nem beszéltünk még a holnapi időjárásról, hát változékony időjárásunk folytatódik egyébként a jövő héten is. Hétfőre a hozzáértők a sok napsütés mellett felhő átvonulásokat is említenek, erre készülhetünk, és néhol csapadék jelentkezhet, jó pár területen egyébként zápor egy-egy zivatar előfordulhat, az északnyugati szelet kísérik majd, élénkebb erősebb lökések. Hát hajnalban nagy lesz a hőingás, olyan 3-11 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig 15-20 fokot mérünk majd. Igen, kellemesen alakul még az október időjárás szerencsére. Pollen terhelés már nem vészes, a parlakű visszaugrott az alacsony tartományba, a gombák pollen koncentrációja maradt még a magas szinten, tüneteket okoznak a növények az arra érzékenyeknél. A legfontosabb eszközünk még mindig a papírzsebkendő, kedves allergiás hallgatók, tárazzanak be még pár napig. Most a Spike zenél nekünk, és Solar Respect című felvétel.

0: Come on. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, dunaújvárosi hallgatók, hát igen, már beszélnünk kell lassan a Minden Szentek és Halottak napjáról, ahogy egyre közelebb van, a várostakarítási munkálatok a dunaújvárosi köztemető területén is új lendületet kapnak. Az önkormányzat

hogy a sírkert egész területe rendezett képet mutasson az ünnepi időszakra. További infókat találnak még a munkálatokról a dunaiváros.com portálon. George Michael zenél most nekünk a Best FM-en, és az Outside című számát meghallgatjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, üdv mindenkinek, Dunai Veres és a térség, az útsóránkat indítjuk. Másodperceken belül a mikrofon mögött Molek Csongor és közlekedési infókat is hozok hamarosan, aki úton van, figyelmesen hallgassa a rádiót. Gágyóval kezdünk, és a dal a So Many Times.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Nyugat felől csökken a felhőzet, keleten még eső is lehet, 13 és 21 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy az érintett hatóságok függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket, az érintett területek kerüljenek állami tulajdonba, és egy a tó védelmére szolgáló alap létrehozását sürgetik, valamint programot indítanának a környék őshonos élővilágának helyreállítására. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerinte a lépés beruházása háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Flydubai gépet a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a sejtéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai rendben voltak, semmi sem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallott volna. Tornádó pusztított pénteken Szicília nyugati részén. A Marsalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült, egy autó szakadékba zuhant, 2 embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot arra, hogy a forró nyár ősszel szélsőséges időjárási eseményeket idézhet elő Szicília szigetén. 3 balkáni ország közösen jelölné a Prespató térségét az UNESCO világörökségi listájára. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia képviselői pénteken egyeztettek a kezdeményezésről, amelynek célja a térség természeti és kulturális értékeinek megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a jelölés előkészítését. A 3 ország határán fekvő tóvidék különösen gazdag madárvilágáról ismert, és a Balkán egyik legjelentősebb természetvédelmi területe. Híreink végén az időjárásról. Ma az ország nagy részén fokozatosan javul az idő. A Dunántúlon és a középső tájakon egyre hosszabb napos időszakokra számíthatunk, míg keleten és délkeleten több felhő zavarhatja a napsütést, és esőzápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A délutáni órákban 13 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartót vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. Október 3-án Mezőszilasnál mintegy 5 hektáron égett nádas, valamint fás és bokros terület. A tűz ráadásul présházakat és lakóépületeket is veszélyeztetett. A lángok megfékezésében a dunaújvárosi tűzoltók is részt vettek. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a siófoki, a székesfehérvári hivatásos, illetve a Lajos Komáromi és Simon Tornyai önkéntes tűzoltókkal együtt dolgoztak a helyszínen, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méretkorlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. A Fejér megyeiek is fotókkal segíthetik a macskák vadászatának kutatását. Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házi macskák vadászatáról, ezért a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Macska Préda projektje arra hívja a lakosságot, hogy saját fényképes megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. Ha lehetséges, érdemes több képet készíteni a zsákmányról, és sokat segít néhány mondat a helyzetről, az apró részletek teszik igazán jól használhatóvá a megfigyeléseket. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti délkeleti felén elsősen indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello mindenkinek, Dunai Beres és a térség. A nevem Molek Csongor, és hozom a legkirályabb zenéket folyamatosan, de már csak egy órát töltünk együtt így vasárnap itt a 93.1 Best FM-en. És ígértem valamit, hogy az órát most Gágyó indítja, úgyhogy meghallgatjuk a So Many Times című felvételét.
0: 93.1 Best

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en tartózkodunk, remélem a kocsiban is ez szól, jó utat kívánok a közlekedőknek. Fókuszban először az 5203-as kedves autósok, itt végeznek útkarbantartási munkálatokat, utómunkálatokat, Kiskullacháza Izsák összekötő úton. Az 5-ös és a 20-as kilométer között. És amiről már korábban beszéltünk, az a Makádi bekötő út, elméletileg útszűkületre még itt is számítani kell hétvégén, a 4-es, 8-as kilométer közötti szakaszon. Hogy még hol? Ha van egyéb info, akkor kire mondják el. Így tudunk mi is a leggyorsabban segíteni a többi közlekedőnek. 0630 74 74 777. Ez a telószámunk, előre is kösz szépen. A For The Cause felvétele következik a Besten. A dal címe Ain't No Sunshine.

0: Otthon volt.
1: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez még mindig a 93.1 Best FM, és hasznos helyi infókat gyakran említünk műsoron belül természetesen. Dunaújvárosi hallgatók a kábítószerügyi egyeztetőfórum Dunaújvárosi ülésén a helyi szakemberek és intézményvezetők vitatták meg a szenvedélybetegségek elleni küzdelem legégetőbb kihívásait. A találkozónak a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány Terkovics utcai bázisa adott otthont még szerdán. A rendezvényen a városban működő szenvedélybetegeket segítő szervezetek képviselői, intézményvezetők, valamint a szakterülethez kapcsolódó szakemberek gyűltek össze, és házigazdaként Ambrus Mária, a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány vezetője ismertette részletesen, hogyan tudnak segítséget nyújtani az érintetteknek. Az általános tudnivalókon túl beszélt a Derkovics utca 6 szám alatti bázis munkájáról is, és kiemelte, a felépülés folyamatában kulcsfontosságúak a szakszerű pszichológiai foglalkozások, valamint a személyre szabott egyéni és csoportos terápiás programok, amelyek megbízható támaszt nyújtanak a hozzájuk fordulóknak a sikeres reintegráció érdekében. Hogy milyen témákat vitattak még, megtalálják a beszámolót a dunaújváros.com hírportálon. Egy Counting Crows felvételt hozok most, a Big Yellow Taxi című slágert.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Hát megint ide értünk, közös műsorunk vége felé tartunk már, kedves hallgatók. A búcsúdalomat meghallgatjuk még. Ez a svéd előadótól, Stackabótól a Here We Go című sláger. Ezzel köszönöm meg a figyelmet minden kedves hallgatónak, és további kellemes késő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szakmai tanfolyamok a BB-ben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt évben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetben, így a Fejér megyei, Pálhalmai és Baracskai Intézetben is. A különböző BB intézetek és az oktatási partnerek együttműködésében országszerte vehettek át többek között burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványt a fogvatartottak. A Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott zárta sikeresen a szociális ápoló és a gondozó képzés első évét. Egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottak számára. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a ponty megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 ponty tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Holnap a meteorológusok szerint a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül majd. Hajnalban 2 és 11, délután 15 és 19 fok között vár.
3: Szigorúbban büntetnék az extrém gyorshajtókat. Jótékony célok a repontautomatáknál. Megműtik 14. Leó pápát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szigorú büntetéseket várnak az emberek a szágoldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. Több mint 300 000-en töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy néhány héten belül bemutatják az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezetét. Újabb 3 szervezetet támogathatunk a Repont automatáknál. A MOHU jótékonysági programjában ebben a fél évben is felajánlhatjuk a visszaváltott palackok után járó összeget jótékony célra. A részletekről Ozoli Gábort, a MOHU szóvivőjét kérdeztük.
4: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 milliárd forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a repont rendszer nem csak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
3: A repont rendszer indulása óta már csak nem 6 milliárd palackot váltottak vissza Magyarországon. A következő napokban megműtik 14. Leópápát, egy csomót találtak a tüdejében. Az egyházfő az úrangyali imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást korai stádiumban fedezték fel, és jól körülhatárolható. Orvosai az eltávolítást javasolták, a beavatkozás időpontját pedig már kitűzték. A pápa megköszönte a hívek támogatását, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte. Nem altatják el azt a tigrist, amely halálosan megsebesített egy férfit egy angliai vadasparkban. A látogató bemászott az állat kifutójában, ahol az 5 éves Altai nevű amúri tigris rátámadt. A mentők gyorsan a helyszínre értek, a férfi életét azonban már nem tudták megmenteni. Az intézmény a nagymacska sorsával kapcsolatos aggodalmakra reagálva közölte, az állatot biztonságosan visszazárták a helyére, és nem fogják elaltatni. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen-délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, 2-től több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Nácsi Flemez játszói mögött.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt. Well,

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620-55-55-155 Viber és SMS számunk, és infókukat Best FM Budapest.hu az e-mail címünk.

DJ Németi, vasárnapi rezidensok, aki az előző órához hasonlóan a következő 60 percben is chill, lounge és deep house darabokat fog majd mixelni, úgyhogy nagyon-nagyon picike szünet, és héttől folytatódik a night shift itt a Best.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ismét teljes körűen intézhetik földgázügyeiket az MVM ügyfelei. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A rendszer átállás után ismét használható Fejér megyében is a személyes és telefonos ügyfélszolgálat, valamint az MVM online ügyfélszolgálata és mobil alkalmazása. Újra lehetőség van többek között az online bankkártyás fizetésre, az egyenleg lekérdezésére, a mérőállás diktálására, és az előre fizetős gázórák feltöltésére ismét intézhető a szerződéskötés, illetve a szerződéses adatok módosítása. Az MVM ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a karbantartási időszakot követő első gázszámla a megszokott időpontnál később érkezhet. A szolgáltató megkezdi az átállás miatt elmaradt csoportos beszedések feldolgozását is, ezért az érintett ügyfeleknek érdemes gondoskodniuk arról, hogy a számla kiegyenlítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és terhelési limit is megfelelő legyen. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület közleménye szerint nyilvános ponttelepítést végeztek a felső és kikötő öbölben. A telepítést követően külön szabályok vonatkoznak a pont megtartására. A telepítés napjától számított egy hét alatt összesen legfeljebb 6 pont tartható meg, naponta pedig maximum 2 példány. A helyi horgászrend szerint a ponty méret korlátozása 35 cm, vagyis a 35 és 65 cm közötti hal vihető haza. Minden további információ a Duna Online oldalán. Nem finomkodott Németh Péter a Budapesti Jégkorong Akadémia HC elleni 6-2-es vereség után. A DAB másodedzője szerint csapata az első 30 percben olyan passzívan játszott, hogy abból alig ha lehetett jó eredményt elérni, és csak a kapus teljesítménynek köszönhető, hogy sokáig nem nyílt még nagyobbra az olló. Németh Péter szavai alapján a DAB számára nem elsősorban az eredmény, hanem a játékképe lehetett igazán fájó. A másodedző értékelése egyértelműen arra utalt, a csapat intenzitásával, védekezésével és fizikai jelenlétével is komoly problémák vannak, írja a Feol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén elsősen indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik majd az északnyugati szelet. Reggel 7 és 13, délután 14 és 22 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Olcsóbb lesz a gázolajon a jobb teherautók és buszok után. Rossz állapotban van a hazai utak 43%-a. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok után. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben, a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, az üzemeltetők pedig utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését is, hogy visszaszorítsák a külföldi fuvarozók szabálytalanságait. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint. Ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra, a többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákot is meghaladja. Idén is folytatódik a Gazdasági Versenyhivatal Digitális Tudatosság programja. A kezdeményezés a 10 és 16 év közötti fiataloknak segít abban, hogy biztonságosabban használják az internetet, felismerjék az online veszélyeket és tudatosabban döntsenek a digitális térben. Az elmúlt években már 7500 diák vett részt a programban, mondta a rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
4: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
3: Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik különleges tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészületeket. Holnap ketté oszthatja az országot a felhőzet, délen és délkeleten borongósabb idő maradhat, északon, északnyugaton viszont jóval több napsütésben bízhatunk. Délnyugaton délelőtt még csepereghet, később azonban már ott sem valószínű számottevő csapadék. A hőmérők délután 13-18 fokot mutathatnak. Úgy tűnik, kedden és szerdán szárazabb, naposabb idő jöhet, de hajnalonként már megjelenhet a gyenge fagy is. Csütörtökre csendesebb, naposabb idő ígérkezhet, délután 20 fok körüli értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szinte teljesen elmarad az idei gombaszezon. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. 2000 éves vízvezetéket tártak fel Jeruzsálemnél. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szinte teljesen elmarad az idei őszi gomba szezon Magyarországon. A rendkívüli aszály miatt már eddig is alig termett gomba az erdőkben, a talajból pedig 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vógő János gomba szakértő szerint a probléma jóval túlmutat egyetlen rossz szezonon. A tartó szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezhetjük.
2: Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
1: Megújul a rendőrök egyenruhája, a kiválasztásba pedig ezúttal azokat is bevonták, akik naponta viselik. Az állomány tagjai több mint 380 mintadarabot véleményezhettek, köztük pulóvereket, taktikai kesztyűket és napszemüvegeket. A szavazáson legjobbnak ítélt ruhadarabokat szolgálat közben is tesztelik, hogy kiderüljön, mennyire kényelmesek, tartósak és praktikusak. A tapasztalatok alapján várhatóan a jövő év elején indul a közbeszerzés. Az új téli egyenruhákat 2027. decemberétől, a nyári ruházatot pedig 2028. júniusától több ütemben kaphatják meg a rendőrök. Rendőri konvojokkal lezárt utakon költöztették át a jubjanai rabokat a város új börtönébe. A hónapokig szervezett akció időpontját biztonsági okokból titokban tartották. Vasárnap hajnalban mintegy 150 elítéltet és letartóztatottat szállítottak át a Dobrunyai intézetbe, amely 388 ember befogadására alkalmas. A költözéssel 64 év után bezárt a Povszetova utcai börtön, az épületet pedig várhatóan értékesítik. 2000 éves vízvezeték 300 méteres szakaszát tárták fel izraeli régészek Jeruzsálem határában. Az ókori rendszer mintegy 21 kilométeren át szivattyúk nélkül szállította a forrásvizet a templomhegyre. A gondosan kialakított csatornát időszakosan még 100 éve is használták. A leletet megőrzik és beépítik a tervezett új városnegyed bejáratába. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás. Délen, délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, kettől több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, nagyon remélem, hogy jól telt a hétvége, azt meg aztán pláne remélem, hogy itt vagytok, és a legjobb zenékkel együtt elbúcsúzhatunk tőle, Gwen Stefani és Ékön kezd, ez a The Sweet Escape.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki mostanában azt olvasná, hogy a Spice Girls megint összeáll, és lehet, hogy turnéra indulnak, vagy csak egy nagy koncertre, akkor az ne higgyen a szemének, meg a fülének, meg semminek se, mivel az elmúlt 2-3-4-5 évben nagyjából negyed évente megjelenik egy ilyen hír. Mindenki nagyon örül, mindenki vadul keresi, mindenki így hype-olja a Spice Girls-t, majd az utolsó pillanatban kiderül, hogy az egyik tag nem szeretne utána koncertezni, vagy ilyen kibékíthetetlen ellentétek vannak a csajok között, így megy a levesbe az egész. Még akkor is, amikor a királyi család és a király hívta őket, hogy a koronázás után ők adjanak koncertet, arra is nemet mondtak, úgyhogy ne tessék elhinni, hanem törődjünk bele, hogy többet élőben nem hallhatjuk őket. Rádióban viszont igen, jön a Spice Up Your Life!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan előadók, akik imádják, hogyha interakcióba kerülnek a közönséggel, esetleg bemennek közéjük, vagy éppen felhívnak pár embert a színpadra, mint például most legutóbb Flórida itt a Budapest Parkban, viszont vannak olyanok, akik nagyon, de nagyon nem szeretik ezt. Ilyen például Adam Levine, ugyebár a Maroon 5 frontembere, aki kíván tőle teljesen, hogyha valaki felszalad a színpadra hozzá, főleg hivatlanul, még akkor sem szereti, hogyha meghívják oda őket. Úgyhogy egy jó tanács, Maroon 5 koncerten nem szabad felfutni a színpadra. És ennyi. Viszont a Payphone-t lehet hallgatni, ez jön most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ilyenkor vasárnap este azért már mindenki ki van akadva, hogy jaj, holnap már megint meló van, indul az iskola, stb. De én azt mondom, hogy érezzük jól magunkat, csak a pozitív energia számít, és ezért jön most nálunk a Fats & Small és a Feel Good, mert ennél pozitívabb dal, hát kevés van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Szigorúbban büntetnék az extrém gyorshajtókat. Jótékony célok a repontautomatáknál. Megműtik 14. Leó pápát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szigorú büntetéseket várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, és a válaszadók jelentős többsége támogatja a halálos balesetet okozó extrém gyorshajtók keményebb büntetését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy néhány héten belül bemutatják az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás tervezetét. Újabb három szervezetet támogathatunk a repont automatáknál. A MOHU jótékonysági programjában ebben a fél évben is felajánlhatjuk a visszaváltott palackok utánjáró összeget jótékony célra. A részletekről Ozodi Gábort, a MOHU szóvivőjét kérdeztük.
2: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a repont rendszer nem csak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
1: A repont rendszer indulása óta már csak nem 6 milliárd palackot váltottak vissza Magyarországon. A következő napokban megműtik 14. Leó pápát, egy csomót találtak a tüdejében. Az egyházfő az úrangyali imádságra összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy az elváltozást korai stádiumban fedezték fel és jól körülhatárolható. Orvosai az eltávolítást javasolták, a beavatkozás időpontját pedig már kitűzték. A pápa megköszönte a hívek támogatását, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte. Nem altatják el azt a tigrist, amely halálosan megsebesített egy férfit egy angliai vadasparkban. A látogató bemászott az állat kifutójában, ahol az 5 éves Altai nevű amúri tigris rátámadt. A mentők gyorsan a helyszínre értek, a férfi életét azonban már nem tudták megmenteni. Az intézmény a nagymacska sorsával kapcsolatos aggodalmakra reagálva közölte, az állatot biztonságosan visszazárták a helyére, és nem fogják elaltatni. Holnap ketté oszthatja az országot a felhőzet, délen és délkeleten borongósabb idő maradhat, északon, északnyugaton viszont jóval több napsütésben bízhatunk. Délnyugaton délelőtt még csepereghet, később azonban már ott sem valószínű számottevő csapadék. A hőmérők délután 13-18 fokot mutathatnak. Úgy tűnik, kedden és szerdán szárazabb, naposabb idő jöhet, de hajnalonként már megjelenhet a gyenge fagy is. Csütörtökre csendesebb, naposabb idő ígérkezhet, délután 20 fok körüli értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem észrevettétek, hogy csak repül az idő a legjobb zenékkel, úgyhogy én nem is húzom tovább, hanem indítom a következőt. Itt van egyből Beyoncé, ez az If I Were a Boy.

0: do something.
1: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, vannak olyan dalok, amikre egyszerűen nem szeretek beszélni, mert annyira szeretem és annyira tisztelem magát az előadót, vagy éppen a csapatot, hogy nem akarom elrontani az ő dalukat az én szövegemmel. És a Depeche Mode pont közéjük tartozik, úgyhogy én most csöndben maradok, és az It's No Good zenél, na meg beszél szerintem helyettem is bőven.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés olyan zenekar van, amit vagy annyira szeretnek az emberek, hogy megőrülnek értük, vagy annyira utálnak, hogy szó szerint még kavicsal, meg kövekkel is hajlandóak megdobálni őket egy élő fellépésen. Hát a Nickelback pont ezek közé tartozik, mert pont láttam nemrég egy videót, ahol nagyon durva ilyen tenisz, meg baseballlabda nagyságú kövekkel dobálták meg őket a színpadon. Na ez a kemény, nem a faláb. Főleg, hogy eltalálnak. Na az meg aztán pláne. Jön a Photograph.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a valaha volt legjobb rapper, legalábbis Dr. Dre elmondása szerint, hiszen az ő matekja úgy néz ki, hogy Eminem még a zenei megosztók, meg a videó megosztók, meg a zenei portálok előtt durván 200 millió fölötti példányszámmal adott el zenei kópiákat, ez ugyebár CD, lemez, kazetta, és még sorolhatnám, úgyhogy a számok úgy néz ki, hogy Eminem mellett állnak, és azt tanúsítják, hogy Dr. Dre-nek, na meg sok mindenkinek igaza van, mondjuk engem speciál nem érdekel, mert imádom. Jön Eminem és a The Real Slim Shady.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbb lesz a gázolaj, a nagyobb teherautók és buszok után. Rossz állapotban van a hazai utak 43%-a. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok után. Az intézkedés az év végéig lesz érvényben, a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, az üzemeltetők pedig utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését is, hogy visszaszorítsák a külföldi fuvarozók szabálytalanságait. A hazai utak 43%-a rossz állapotban van a GKI elemzése szerint. Ahhoz, hogy a teljes úthálózat legalább megfelelő minőségű legyen, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Az elmúlt időszakban azonban a közúti fejlesztésekre fordított pénz kevesebb, mint harmadát költötték karbantartásra, a többi autópálya építésre ment. Ennek eredményeként Magyarország régiós összehasonlításban kiemelkedő hosszúságú autópálya hálózattal rendelkezik, amely még az osztrákot is meghaladja. Idén is folytatódik a Gazdasági Versenyhivatal Digitális Tudatosság programja. A kezdeményezés a 10 és 16 év közötti fiataloknak segít abban, hogy biztonságosabban használják az internetet, felismerjék az online veszélyeket és tudatosabban döntsenek a digitális térben. Az elmúlt években már 7500 diák vett részt a programban, mondta a rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
1: Az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a Balkán egyik különleges tóvidéke. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja az előkészületeket. Holnap már hűvösebb arcát mutathatja az időjárás, délen délkeleten több felhő maradhat fölöttünk, sőt, arrafelé egész nap borongós tájak is lehetnek, miközben északon, északnyugaton több napsütésre számíthatunk. Délnyugaton délelőtt még kisebb eső előfordulhat, később viszont ott is szárazabbra fordulhat az idő. Délután 13 és 18 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, kettől több napsütés jöhet, de a reggelek egyre csípősebbek lehetnek. Csütörtökre viszont valamelyest enyhülhet az idő 16-21 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, sportoló nyelven élve az első félidőnek vége van, viszont jön a második félidő, a csapatok felfrissültek, új erőre kaptak, úgyhogy a kezdőrúgás nem más mély, mint Salome de Bayaé. Jön az Outro Lugar. Sok szeretettel tőlem, nektek!
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mint ahogy megszokhattátok, most eljött az a pillanat, hogy átnézzük, kiket kell holnap felköszönteni névnapjuk alkalmából. Azt mondom, hogy vágjunk is bele, holnap október 12-én Miksa névnapja van, de van egy kibővített naptárunk, miszerint fel lehet még köszönteni az Edvineket, a Maximiliánokat, a Misákat, a Pilárokat, a Rezsőket, a Szerafinákat és a Tirzuszokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod nagyon jól, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy dob rájuk egy SMS-t, vagy hív fel őket, ennyi. És küldj nekik most egy jó dalt, és az mondjuk legyen George Michael és Mary J. Blige közösen, az ez.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalban Mick Hucknell annyira, de annyira ügyesen ötvözte a régi soulfunk hangzást a Simply Red stílusával, hogy a dal szó szerint életre kel. Bár a címe azt jelenti, hogy napfelkelte, attól függetlenül éjjel a sötétbe vagy bárhol, hát tökéletesen működik. Hallgassuk meg, és szerintem bebizonyítjuk.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jöjjön egy dal a szabadságvágyról, amikor valakit szeretünk, valakihez kötődünk, de egyszerűen attól függetlenül és mindentől függetlenül szükségünk van a saját szárnyainkra, a szabadságunkra, hogy azért élhessük még a saját életünket is, és ezt Nelly Furtado anno nagyon, de nagyon eltalálta és megénekelte, és plusz még ezért Grammy-t is kapott. Jön az I'm Like a Bird.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy 31 éves dal következik, ami szerintem 30 vagy 60 vagy éppen 100 év múlva is legalább annyira kedvelt lesz, és legalább annyira megőrülnek majd tőle az emberek, mint az első napon. Ez a Faithless és az Insomnia. Aki valaha látta ezt mondjuk élőben, az tudja, hogy miről beszélek. Aki pedig csak bulizott rá, az szintén tudja, hogy miről beszélek. Egyszerűen zseniális dal, egy örök klasszikus, ami örökké velünk marad, és még nyugdíjas korunkban is simán pörgünk rá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik, már 11 óra után szerintem már inkább az éjszaka illik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és indul az utolsó órája a hétvégének, úgyhogy én azt mondom, húzzunk bele, jön Roger Sanchez, és az Another Chance.
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Bár mondjuk én szabadnapos leszek, úgyhogy nekem teljesen mindegy, de szerintem nektek nem az. Reggel 8 fokra ébredünk, napközben 17 fok lesz, és azért a biztonság kedvéért megmarad ez a közepesen felhős égbolt, viszont eltűnik a front, na meg a szél is, úgyhogy talán egy kicsit jobb napunk lesz, mint a mai nap volt. De én azt mondom, amíg nincs mínusz, amíg nincs ilyen farkasordító hideg, addig olyan nagy probléma nem lehet. Na meg a nap is felkel és látni fogjuk. Ennyi és semmi több. A legjobb zenék meg úgyis segítenek nekünk mindenben. Most érkezik nálunk a Texas, ez az I Don't Want a Lover.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nincs olyan ember, aki nem mondta volna már ki legalább egyszer az életében azt, hogyha 10 évvel előbb vagy később születek, akkor tutira sokkal sikeresebb lennék, mint most. És hát így van vele Nelly is, mármint az amerikai rapper, bár mondjuk őt valamilyen szinten megértem, hiszen olyan konkurenciája volt, mint például Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Ludacris, és még sorolhatnám, úgyhogy fel kellett kötnie a gatyát, mégis sikerült neki jó pár első, vagy legalábbis dobogós dalt csinálnia. Ezek közül az egyik például a...

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne megvizsgálni, lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha tetszik, akkor dobni ránk egy like és egy követés gombot. Nagyon szépen köszönjük előre is, ezt nagyjából tekinthetitek amúgy házi feladatnak is. Na, csak vicceltem. Viszont azzal nem viccelek, hogy most jön nálunk a Matchbox 20, ez a How Far We've Come.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azt gondoltam, hogy soha nem jön el ez a pillanat, hiszen most fogom azt mondani, hogy ennyi volt a móka mára, és hogy csak jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek legyen minden szép és jó, most pihenjetek egy jó nagyot, aztán

0: Legyetek nagyon sikeresek a héten, és minden pozitívum, ami ezzel együtt jár. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, elhúztam haza és pihenek egy jó nagyot, mindenkinek csodás éjszakát, szép álmokat, jó pihenést, és még sorolhatnám. Jövő hét szombaton találkozunk, addig is mindenkinek. Ciao, ciao, és persze, ciao!
1: Hiya, Bobby!
2: Hi, Ken!
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken!
1: Jump in!

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen